zavili ni smihani. Ma ja se ne dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan, čista košulja.